Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: ha segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkely páncélt hordó fafogó részbőrészszel megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tepes rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: neked, csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások tekintetében olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

still black in the 70s. Though love is free and violence too.

0: Big Dog Game Radio.
1: Oh, jó, szvalós! Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott. Oh, poppin' I know, poppin' I know, one's chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know, yeah, ever gonna

0: Hogy érzed? Hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.
1: Turn the nights into a glory day.

Bitangio Radio.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unikból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Cheesy keverget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Music Mixbox szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
1: Deák Bill Gyuláról emlékezünk. Deák Bill Gyula 1948. november 8-án született Budapesten. Máté Péter, díjas blues énekes, gyakran nevezik a magyar blues királynak, de Bill kapitányként vagy egyszerűbben Billként is emlegetik. 1984-ben a Budapest Sportcsarnokban Chuck Berryvel közösen együtt lépett fel, aki vélelkedett róla, idézem. Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Deák Bill Gyula 77 éves volt.

Múlt és jelen kedven slágerei Bitangyó Rádió, nagyon szép szombat délutánt kívánok, és egyben jó étvágyat, valamint 2026. szeptember 19-ét írunk, méghozzá a mai napon pedig a Wilhelminák ünneplik a nevenapjukat. Boldog névnapot kívánok, és természetesen boldog születésnapot az ünnepelteknek, valamit, akármit ünnepelnének. Jó slágerrel fogok indítani igazából Deák Bill Gyulának egy dalával, méghozzá a Zöld, a Bíbor és a Fekete című slágerét indítom rögtön mindjárt. Tartsatok velem, és a Music Mixbox-al, aztán lesz majd itt kérés kívánság a mai nap folyamán is. Természetesen mind, ahogy megszokhattuk, elérhetőségeinket bitangyoradio.com mindegyik kötőjellel, és a 0639829668-as Viber és SMS számunk. Nos, akkor vágjunk bele, érkezik Deák Bill Gyula egy gyönyörű slágere itt a Bitangyó Rádión. Tartsatok velem ebben a két órában.

0: szép. Legyen az álmodok, legyen az álmodok szép. Legyen az álmodok szép. Oh, oh, oh, oh. Legyen az álmodok nagyon szép.
1: Múlt és jelen kedvenc slágereivel, te a Bitangja Rádiót hallgatod, köszönjük, hogy bennünket választottál. És hát megmondom őszintén, ez egy szomorú hír volt így az elején, amit tegnap megtudhattuk Deák Bill Gyuláról. Legyen neki könnyű a

0: Zöld, egy csodálatos slágerét hallhattuk, a Zöld, a Bíbor és a Fekete című slágerét. Most pedig ugorjunk át egy kérés kívánságra Sopronba, hiszen a Soproni Gyógyközpont Édelmezési Osztályáról Zsolti küldené a következő dalt Andreának, méghozzá egy kolléginának a következő felvételt. Érkezik AC/DC, ami már elindult alattam. A TNT című slágerét fogom játszani, hozni. Ez a dal megint egy nagyon jó dal volt annak idején, és most is az, tehát jön TNT című felvétele AC/DC-től. Andrea, figyelj, hiszen jön a sláger itt a Bitangyó Rádió. Tarts velünk, elérhetőségeink bitangyoradio.com.
1: Bitangyó Rádió.

Ez volt az ECDC és a TNT című slágere, ami szólt Sopronba, és még maradunk a kéréseknél, kívánságoknál, hiszen ugyanúgy Soproni Rehabilitációs Központ élelmezési osztályára küldeném a következő dolgot, nem is én jobban, hanem Zsolti, minden dolgozónak kitartást kívánok én is innen a stúdióban. Érkezik Queen és a Radio Gaga című slágere itt a Bitangyó Rádión. Szóljon hát a nóta a dal!

0: Nos, annyira bízom benne, hogy Zsolti és a többiek megkapták a kért kívánt slágert, Queen Radio Gaga-t. Ez volt a dal címe természetesen. Az elmúlt egy néhány percek zenéje. Elérhetőségeink továbbra is bitangyoradio.com egy-egy kötőjellel, és természetesen a Viber és SMS számunk 0639829668-as. Ugrunk át egy nagyon jó slágerbe, amit már természetesen régen hallhat, tehát rég hallhattunk itt nálunk a múlt és jelen kedvenc slágerei közül. Paper Lace, The Night Chick, Chicago Died. Na még egyszer akkor ugorjunk neki. Paper Lace és a The Night Chicago Died című slágere fog forogni. Forogni, ami alattam elindult már itt a Bitangyó Rádióban.
1: Bitangyó Rádió.

Na ugye, hogy egy nagyon jó kis klasszikus lágert hallhattunk, People Please, The Night, Chicago Die címmel. Nos, akkor a következő dal pedig Bélának fog szólni, szintén az élelmezési osztályra. Béla, figyelj, hiszen érkezik már is mondom neked, a Piramis együttestől érkezik, tehát a Becsület című sláger. Remélem, hogy tetszeni fog ez a sláger, remélem, hogy örömet okozok vele. Érkezik tehát akkor, ahogy mondtam, Piramis, Becsület Bélának innen a rádióból.

0: Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitang jó rádió, nézzük a várató időjárásunkat. Általában napos csapadékmentes idő várható, de elsősorban hazánk nyugati felén előfordulhatnak időszakosan erősen felhős borult körzetek. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul, késő estére már 14 és 21 fok közé hűl le majd a levegő.
1: Bitang jó rádió.

Dire Straits és a Tunnel of Love, ez pedig a Bitangyo Rádió, mint tudjátok, múlt és jelen kedvenc slágereivel, a mikrofonnál pedig két hetente szombaton és vasárnap MC Csaba és a Music Mixbox itt a Bitangyo Rádión, és nem sokára indítom Sabrina Carpenter Espresso című slágerét, előtte itt van nekünk Jennifer Lopez Waiting for Tonight című slágerével.

Come Town ez a dal címe, 80-as évekből, és hát nálunk csak ennyi bizony az első óra a slágerekből, hiszen már is beleugrunk, belecsöppenünk a következő, egyben az utolsó órába. Hölgyeim és uraim, kedves rádió hallgatók, már is mutatom, hogy milyen slágerrel érkezem vissza a következő órában, rögtön mutatom.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Ez a Bitangyó Rádió. Ön most a Music Mixbox című műsort hallgatja MC Csabával.

0: Nos, kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek, ez pedig a Music Mixbox című műsor MC Csabával egészen 14 óráig a mai napon. 2026. szeptember 19-ét írunk, szombat van, a mai nevenaposok, vagy névnaposok, a Wilhelminák, üdvözlöm őket innen a rádión keresztül. Sok boldog névnapot, sok boldog születésnapot, stb. Minden egyben. Elérhetőségeink pedig a következő. Ez a bitangyoradio.com kötőjelekkel és a 0639829686-as Viber és SMS számunk. Egy jó slágert hallhatunk a Álmokfutók jobboldából a Vigyázz rám angyal címmel. DJ Bobo slágerét fogom pörgetni rögtön, There is a Party című slágerét. Ez pedig a 90-es évek egyik zenéje, majd őt követően Rihanna érkezik a Disturbia címslágerével. Tartsatok velem és a Bitangyó Rádióval ebben az órában is.
1: Bitangyó Rádió.

0: Most vessünk egy pillantást a mai aktuális időjárásunkra itt a Bitangyó Rádió. Békés Csabán 25 fokot mérhetünk, Budapesten 26 fok van, 24 fok van Debrecenben, Győrben 25, a Kékestetőn 18, Miskolcon 25, Napkor 23, Pakson 26, Pécs és Fogány 24, Sármellék 25, Siófokon 23 fokot mérhetünk, Szegeden 26 fok van, Szolnokon 25 jelenleg, és nem utolsó sorban Szombathelyen 24 fokot mérhetünk. Nos, múlt és jelen kedves slágereivel még folytatjuk a jobbnál jobb slágereket, hiszen egy jó sláger pörgettem, Rihanna jóvoltából a Disturbia című dalát. V-motorok együttes felvétele következik az Angyallánnyal, majd őt követően indítom ÖMD Pandora Box egy új gyönyörű slágerét a 90-es évekből. Tartsa Bitangyó Rádióval, tudod, bitangyoradio.com.
1: Bitangyó Rádió.

Ian Cara, és a Keep on Rising című slágere szólt. Már tudjátok egyébként, hogy applikáción is lehet bennünket hallgatni, a Bitangyó Rádiót, csak le kell tölteni természetesen, és már is tudjátok hallgatni applikáción keresztül is rádiónkat. Itt van velünk Morándi, Angel.

0: Most pedig vessünk egy pillantást a mai, illetve a holnap időjárásról. Általában napos, csapadékmentes idő várható, de elsősorban hazánk nyugati felén előfordulhatnak időszakosan erősen felhős, borult körzetek. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul, késő estére már 14 és 21 fok közé hűl le majd a levegő.
1: Bitangyó Rádió.

Ubronski Beat és a Smilton Boy itt a Beat Angio Rádiumon a 80-as években. Most nézzünk egy pillantást a mai programajánlóra itt nálunk a Beat Angio Rádióban, hiszen 2026, már is mondom, szeptember 19-én szombat van, 11 órától egészen délig, déli rock hall, a rock mindig él. Majd aztán én jöttem, déltől egészen 14 óráig jó magam. Music Mixbox MC Csabával, majd 16 órától 18 óráig Gabe Ellen a retro műsorával érkezik, természetesen a múlt idő, jelen idő kedvenc zenéjével. 19 órától majd 21 óráig bezárólag tök szára a lejátszók mögött zenék, történetek és hangulatok. Bitangyo Radio.com és a Bitangyo Rádió legyen veletek mai napra is.

az ön kedvencei. Otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Múlt és jelen kedven slágerei, Bitangya Rádió, vessünk egy pillantást már is a mai adástervre, illetve a mai programajánlónkra a Bitangya Rádión. Egészen 11 órától délig Daily Rock Hour volt hallható, majd jó maga Menci Csabával Music Mixbox, déltől 14 óráig, aztán 16-tól 18-ig Gébelen a retróval, majd 19 órától 21 óráig pedig zárásként Tök Szára lejátszók mögött. Nagyon jó rádióhallgatást kívánok továbbiakban is mindenkinek, és az összes műsorvezetőimnek pedig kitartást és jó munkát kívánok. Itt van már is Luis Fonsi és a Despacito című slágere Daddy Yankee-val a Bitangya Rádión.
1: Aye.

Múlt és jelen, kedvenc slágereivel, Bitangyó Rádió éjszombat délutánban, már csak 3 perc maradt nekem itt a stúdióban. Köszönöm az elmúlt 2 óra figyelmet mindannyiótoknak, tartsatok velem holnap is, vasárnap 14 órától 16 óráig. Addig is mindenkinek kellemes hétvégét és nagyon jó szórakozást kívánok a többi kollégákkal. Mike Oldfield egyébként és a Moonlight Shadow című slágerével fogok búcsúzni a mai napra. Itt van velünk tehát Maggie Reilly és Mike Oldfield kettőse. Moonlight Shadow, holnap találkozunk, maradjatok a Bitangyó Rádióval. Sziasztok, ciao.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Beton Duo Rádió.
1: A 80-as.
2: Together forever and ever.
1: 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: 90-es.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mi

0: Pittangó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Nagyon boldog névnapot kívánok a Wilhelminának, hiszen egy ilyen nagyon szép névnapja van ma, Wilhelmina. Boldog névnapot és boldog születésnapot a születésnaposoknak. Egy nagyszerű dal, I Give Myself to You címmel, Alto Remixében, az előadója pedig Alias Icon. Ott vagyunk a közösségi oldalakon is, hogyha meg akarsz találni minket Facebook, TikTok és stb. Csak írd be bármelyik internetes keresőbe, hogy mit hangja a rádió, meg fogja találni az oldalainkat. Én pedig köszönöm szépen a délelőtti adást MC Csabának, és hát természetesen majd később is lesz élő műsor, mégpedig visszatér hozzánk Tök Szár. Ő pedig este 7-től fog nektek élő műsort adni itt a Bitangyó Rádióban, szóval feljegyezni a homlokodra, hogy este 7, Tök Szár.

Valósan is ott vagyok a Csörgő falon, és hát együtt bulizunk majd egészen 6 óráig itt a Bitangyó Rádióban. Remélem sokan vagyunk, te is jöhetsz kedves hallgató, és akkor hallod majd a nevedet a listában.

És igazi válogatós műsor lesz ma, hiszen nem állítottam össze a műsort, pedig én mindig előre nagyjából összeállítom a műsoromat, de most így kapirgálni fogok itt a lemezek között, meg a zenék között, úgyhogy remélem, hogy jól sikerül majd válogatnom ebben a 2 órában, és már beszélésem tudok. Hát látszik, hogy nem csak a lemezeket, hanem a szavaimat is megválogatom. És hallottuk a felvétel címét is, I Give Myself to You. Autograph, Mellow és Burko felvétele hamarosan Vertigo címmel. Én mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Este 6-ig egében itt a Weekend Dance Flow-val.

És közben, akit jelenleg köszönthetek a Csörgő falon, nem rejtje el magát, és hát itt van a Csörgő falon. Ugye, Bubu, Katóka és Pista 67 jelenleg, lehet még jönni bátran, hiszen nagyon sokan beférünk. Egyelőre még nem sikerült kiakasztani a csetet, próbáljátok meg! Nem is tudom tényleg, mi a határa 2000 emberre. Próbáljuk ki!

És ugye már nem csak a lemez szokták visszapörgetni, hanem az időt is, és most engem fognak visszapörgetni, hiszen ez Spin of Me Back a felvétel címe. A Black and Crown notája, szóval ez Spin of Me Back.

és hát érkezik egy mashup a folytatásban, mégpedig Tim Underscore mashupja, és benne lesz Britney Spears, aztán Oliver Heldens meg Karen Harding. A címe pedig Oops, Did It Again, és Oops, ez így van leírva, egy X-el a kettő között, szóval Tim Underscore mashupja forog majd.

Egész jól sikerült ez a mashup szerintem Britney Spears és Oliver Hedensi felvételéből. Hamarosan pedig itt vannak David Guetta-ék Becky Hill-lel és Eva Hendersonnal. Crazy What Love Can Do a felvétel címe a nagy sláger James Carter remixében.

Szóval hőrület, hogy mit tud csinálni a szerelem. Erről énekelt nekünk Becky Hill, Ella Henderson és hát David Guetta felvételében, ugye James Carter feldolgozásában. DJ Capral és Ossia érkezik a folytatásban. Wonder Where You Are, ez a felvétel címe.

Egyre kellemes ez a dal. Vajon hol lehetsz, ugye a magyar fordítása a felvétel címének? Wonder where you are. Vajon hol lehetsz, kedves hallgató? Gyere, gyere! És már is itt van bennünk a csevegő falon, talán a hívásomra, Csámpás Rozi. Kellemes délután neked is, és örülök, hogy itt vagy. Jó szórakozást! Voyage, Voyage, kettő felvétel címe, még jó, hogy nem tojás, tojás. DJ Kuba és Sandra K, Nótája Pörög, szerintem a régi nagy slágerből mindjárt meghalljuk.

szóval két tojás itt volt velünk DJ Kubával és Sandra K-jel, nagyságára feldolgozása tőlük, hamarosan pedig Falaszka és George V zenén énekel nekünk Let Me Be Your Love, a felvétel címe. Szóval hajt, hogy a szerelmed legyek, ez a felvétel címe magyarul.

Hamarosan Eddie Johnsonék érkeznek itt a folytatásban, a Freaky DJs, aztán a Cactus és Eddie Johnson, All of My Love a felvétel címe, jó lesz. Legalábbis nekem tetszik, remélem nektek is.

Szóval so, van notája a folytatásban, nowhere, vagyis nincs levegő. Hát remélem azért mindenkinek nem akad el a lélegzete a felvétel hallatán, de hát jó zene érkezik. Szóval so, 71 és the 71 digits a teljes név, és nowhere. Vagy digits, nekem úgyis jó.

Jön egy kis Control, de nem a magyar metrós film, hanem egy kis Soft Control, Amaz és Alizia Sun notája. Szerintem nem ellenőrök lesznek benne.

Na felejtsen el senki, hogy este héttől érkezik majd Tökszár hozzátok itt a Bitangő Rádióban élő műsorral. Én pedig este 6-ig pörgetem a dance notákat, hiszen ez a dance, a weekend dance. Hello! AD felvétele a folytatásban, I Want, csak ennyi a címe, és hát nekem egyik kedvencem.

ez pedig Hey Maze és Olivia Sun, a felvétele volt a Soft Control. Uram Isten, már szeptember 19-e van, most volt január 1. Hát de jó, nem jutottunk előrébb ebben az országban.

Szóval, ne magyaráz nekem, Don't Talk Me, Talk To Me, a teljes cím, Alex Gaudino felvétele, szóval, Don't Talk To Me. Közben pedig a csörgőfalon is csatlakozott hozzánk, még egy kedves hallgató, még pedig Travis. Itt van velünk, kellemes szép napot neked!

Szóval a hölgy azt mondta az úriembernek, vagy bárkinek, hogy hát ne magyarázom már neki, de tartói. Szóval nem mond nekem. Ne is beszélj hozzám. És egy érdekes felvétel a folytatásban, Take You Down címmel, az előadója pedig Alexander Tishkov. Hát hallgassuk meg, hogy sikerült előadnia neki.

És a csövegő falon van, aki nem csak a csípőjét rázza, hanem egy kicsit feljebb is, meg lehet nézni, ott van. De vajon mit rázhat a fejét?

És amíg csak most kapcsoltál be, akkor elmondanám, hogy este 7-től érkezik majd hozzánk ismét a Tök Szár itt a Bitang Jó Rádióban. Szóval, hogyha jó műsort és zenéket akarsz hallgatni, akkor természetesen tartsolunk este 7 után is.

És hamarosan jön egy hős, nem tudom, hogy Supermannek hívják, de Hero a következő felvétel, címe Afrojack, és David Guetta felvétele, szóval Hero. Ő pedig Halegra és a Round and Round. A feldolgozás pedig Black and Crown készítette.

És képzeljétek, nálunk nem csak olajos halat lehet látni a Csörgő falon, hanem olajos J-Lo-t is. Valaki pedig annyira mozgatja itt a fenekét, hogy már átnedvesedett a pólója.

Miért nem fogsz szeretni engem, ezt énekli, Why Won't You Love Me, ha jól hallottam. És hát jönnek a kezek a folytatásban, nem tudom, hogy mozogni is fognak, de énekelni biztos, hiszen Hands a következő felvétel címe, Alex Hobson és Katie Tills felvétele.

Már ezért is érdemes volt ma műsorba lépni, hiszen fantasztikus formákat látok a csevegő falon egész műsor alatt. És ráadásul mozognak is. Two Minds Together felvétele érkezik. Thinking About You a felvétel címe.

És szeretettel köszönt engem és a többieket természetesen. Bíborka itt a Csövegő falon. Kedves, szép napot neked, jó szórakozást a Bitangyó Rádióval. Tök jó az a Thank You Gift, az nagyon tetszik.

Egyre jól lehet erre mozogni a felvételre, és a következőre is, hiszen érkezik Tutyal, és az Ola Ola É című nóta.

szóval valaki ma éjszaka nagyon szexi lesz, Hola Hola és Sexy Tonight volt a teljes felvétel címe, az előadója pedig To Play. Siracusa felvétele érkezik Right Now címmel.

mekkora zene ez, Achilles-es a Keepin' Dreamin', és egy nagy sláger a régútból, Halle Farben előadásában, Music Sounds Better With You.

És ahogy a Csevegő falon is írják, bátran lehet még hívni a Csevegő falra ismerőseket, barátokat, hallgassák ők is a Bitangyó Rádiót. A weboldalunk címe bitangyóradio.com, a szerkezet kötőjellel.

Hey you, ezt neked küldöm, aki majd jössz ide a csörgő falra és meghallgatsz minket. Szóval, hey you! Alexinho felvétele!

egészen este 6-ig itt a Bitangyó Rádióban, a képben a műsora, a Weekend Dance Flow, Please Please Me, Andrea Terencio felvétel érkezik. Este 7-től pedig tök szár pörget majd.

És kedves Tökszár barátunk is itt van már az esti műsor házigazdája este héttől. Tökszár itt a Vitangió Rádióban, ahogy elmondtam már többször, itt a műsor folyamán. Hello Tökszár, jó adit majd, és kellemes szép napot!

Social és The Wolf bootlege Soul Anna és Nicky Savage felvételéből T.T. Legors, valami ilyesmi a cím, ha jól látom.

És hogyha te is jól akarod érezni magadat, akkor gyere a Csevegő falunkra, bitangyorádió.com, ahol kattints a chat menüpontra, meg van ilyen bejelentkezés is, be lehet jelentkezni, aztán hát el nem jött a weboldalon. Olvashatod a híreket, meg van a podcast menüpont, ahol a korábbi műsorokat is vissza tudsz hallgatni. Itt pedig nálam, Armin Van Buuren és Maya Wright, és a One More Time.

Hamarosan egy nagyszerű dal, Losing My Mind címmel, Nine Blade és a Rain Said felvétele. Black and White Dancing Together, vagyis fehér és fekete együtt táncol. Ez kéne manapság is, nem? Béke és szerelem.

Szóval előszette az eszét Losing My Mind, és AI Charlie érkezik hamarosan az IA Tango című felvétellel, ez is jó lesz.

0: Ez itt a Weekend Dance Flow, Gébelem műsora szombat délután a Bitangyó Rádióban.
1: Bitangyó Rádió.
2: Az évtized legfrissítőbb rádiója.

Egyre jobb táncoltam erre a nótára, és a következőre is, hiszen egy nagy kedvencem érkezéke, nem tudom megunni ezt a felvételt. Az a címe, hogy Don't Leave Kylie. Deep Stage Radio editjében fogom majd Jackson-t, Sarah és Misha Miller felvétele.

én is kicsit bebiztosítottam magam, hiszen a DJ szoftveremben most éppen 5 nap és 3 óra zene van berakva. Azért 5 napig nem fogok játszani, hanem csak 6 óráig. Ale Harben és René Miller, ez lesz az utolsó felvétel szerintem, ami belefér.

Ez volt Gébel a műsor a Weekend Dance Floor ebben a 2 órában. Remélem mindenki jól szórakozott a Dance Floor zenékkel, és legalább egy kicsit megmozgatta valamit itt a táncparketten, vagy a nem is tudom a mennyezeten. Találkozunk a legközelebb, vagyis vasárnap, és este 7-től ne felejtjétek, hogy érkezik majd visszatér hozzánk Tök Szár, úgyhogy hallgassátok majd. További kellemes szép napot mindenkinek, örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit a New Level.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Voltak itt egy kis indulási problémák, úgyhogy én elméletileg elindítottam az adásomat. Erről azért szeretnék tőletek némi visszajelzést, mert nem vagyok biztos most a dolgomban.

Hát gyorsan betaláltam valami zenét rakni, nagyon hirtelen. Sajnos itt az utolsó pillanatban még a laptopomat frissítgetni kellett, meg eléggé akadozott. Hát így 2 hónapja szegényke nem volt tényleg beindítva. Tegnap már adtam neki egy frissítést, de még az nem volt neki elég. Így van. Rekordbox meg, így van.

vagy te valami Rebox, nem tudom, hogy mi az a Rebox, vagy az micsoda, nálam Rekordbox, vagy lehet, hogy valamit félreértettem, de hát ezt így kezdjük. Vivo cada minuto dessa vida, sonhando mundo sem hát ezt pont olyat csinált, amikor dolgozik a gép, és akkor mi az egered, a kurzor egy kicsit darabosan jár a monitoron, de semmi probléma.

0: És szeretném megköszönni, már most aki csatlakozott, mindjárt be is jelentkezek rendesen, csak még most ilyen félig meddig teszt üzemmódban vagyok. És akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Tökszát halljátok a Bitang Jó Rádióban. Én már most volt körülbelül bő 2 hónap kihagyásom, sajnos ez most nekem így jött össze, de remélem, hogy akinek hiányoztam, az most már újra hall engem itt az éterben. Én itt az elején azzal szeretném kezdeni, hogy itt a napokban a Deák Bill Gyulát vesztettük el, és én őt egy mirigyes verzióban, mint mindig, amit szoktam, mirigy, abba szeretném kicsit búcsúztatni. Nem tudom, hogy ki mit hallott róla, de majd mindjárt adom is ezt a jó zenét nektek. Nekem most tényleg 2 hónap kihagyásom volt benne némi személyes probléma is, de utána jött a nyaralásom, ami körülbelül 5 hetet vett igénybe, amit én otthon töltöttem, és a múlt héten pénteken délután én visszatértem Angliába, úgyhogy szombaton még nem tudtam volna a műsort adni, eléggé kikészültem ott a 2 nap vezetés alatt, de utána már úgy döntöttem, hogy a héten szombaton érkezem, és adom is nektek a jobbnál jobb zenét, és akkor már is először is kezdjük azzal, amit tényleg én kigondoltam, nektek egy Deák Bill Gyula zenéről beszélünk, és utána pedig kezdeni fogom a megszokott műsoromat.
1: Szia, Gyuszi bácsi!
2: Szervusz!
1: Gyuszi bácsi, mit szólnál, ha újra együtt énekelnénk egyet?
2: De miről is énekelhetnénk?
1: Szerintem alakítsunk egy fiú együttest.
2: Jó, legyen a nevünk Fiatra Buzz!
1: Legyünk az, és énekeljünk együtt.

És akit hallottunk, ő nem volt más, mint az Irigyó Nagy Mirigy, és a Shy Guys-tól volt ez egy Hello feldolgozás, csak egy kicsit ilyen rockosabb, Deák Bilgyulásabb, úgyhogy ezzel a számmal szerettem volna én is megemlékezni róla, és akkor már gyorsan itt szeretném üdvözölni az éppen látható hallgatókat, akik bent vannak, ő nem más, mint Bobby és Átudító, a két robotunk. Én csak itt még látok az Bobó 81, Csámpás Rozi, Dutyi Dili, Kata, Maskura 67 és Pista 67. Még kívülről láttam Zorkát is, és más egyéb külsős hallgatókat is köszöntök. És már itt, akit hallunk, ő nem más, mint Ellie Goulding, és az I Need Your Love, és őt már ki is engedem, és akkor csapjunk is bele. Tök szállt halljátok itt a Bitang Jó Rádióban.

És a későbbiekben még vissza fogok térni erről a nyári dologról, már itt azért itt egy-két ember szerencsére találkoztam személyesen is.

És nagy szeretettel köszöntöm Zent is, és ahogy látom, Brill is megjelent itt a Dumcsi Rádión, úgyhogy őket is nagy szeretettel köszöntöm, és Katának is köszöntöm, vagy köszönöm a fényképet.

és akit már itt hallunk közvetlenül a I Need a Love után, aki esetleg nem tudna angolul, azoknak szól, hogy I don't need speak or I not speak Americano.

És akkor már Brilt is köszöntjük a hallgatók között, megtalálta a kattintást, és Nefertitit látom, aki csatlakozott, úgyhogy őt is üdvözlöm, és köszönöm, hogy csatlakozott ma este a műsoromhoz.

És közben megérkezett egy külsős hallgatóm, és aki azt kérte, hogy adjak neki linket, mindjárt előszedek valahonnan, valamelyik oldalról egy linkecskét, és akkor, amit akartam, még elfelejtkeztem Joe papáról, hogy ő szerintem ott van maskura mellett, ott a háttérben őt is azért szeretném üdvözölni, és ő nekik azért még jutni fog tőlem egy kis ennyebenye.

Most kívülak, köszönöm szépen neki is, és neked is. És Rio, őt is üdvözlöm. Figyelj, nem, megmondom őszintén, láttam, hogy bejöttél, nem találtam még neked a linket, de itt, hogyha rákattintasz, akkor már is hallgathatsz engem itt.

Szóval, amit már itt elkezdtem mondani itt Maskurának és Joe Papának szóval. Köszönöm szépen, én nem számítottam arra, hogy még ajándékot is kapok tőletek. Nekem ez nagyon meglepetés volt, úgyhogy ezért ez azért kicsit úgymond nem számítottam rá, úgyhogy köszönöm szépen, de ez valami megtorlást fog igényelni későbbiekben részemről, úgyhogy de tényleg köszönöm szépen a meglepetést, és persze Katkának is köszönöm, de hát ő most nincs itt, de remélem, hogy valahol hall engem.

Junior Jack-től hallottuk a Stupid Disco-t, és akit hallunk már, ő Infernal, és From Paris to Berlin, és szeretném köszönteni Zorkát is megint, visszatért, úgyhogy elgyülekszünk itt a ma estére.

és már itt meg is ragadom az alkalmat, és megkérdezek mindenkit, hogy kivel mi történt most itt a héten, mi jót csinált, mit nem, mit került el, remélem a munkát nagy évbe, és hogy történt-e valami jó dolog, rosszat, azt nem szoktam sose kérni tőletek, csak is jót.

És már itt az Infernálunk után kezdődjük el, és ő nem más, mint Ajánló, és az At The End. És Csatakot is üdvözlöm, és köszönöm, hogy csatlakozott ma este a műsorhoz. Jó szórakozást kívánok!

Igen, most nem látom itt Little Lion-t, de remélem, hogy valahonnan esetleg a háttérből hallgat, vagy éppenséggel van ideje rá, vagy esetleg valaki majd elmondja, de szeretném neki is megköszönni a meghívást, hogy ő tényleg meghívott erre a kis bulira. Én egy kicsit sokat vezettem azért, hogy odaérjek, de remélem, hogy annál jobban sikerült eltölteni ott az időt nekem is, ahogy másoknak, úgyhogy köszönöm szépen, jól el voltunk, én így körülbelül jó 2 óra hosszát tölthettem ott, de én tényleg jól éreztem magam, és voltak meglepetések, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki ott volt velem, nem kezdem el sorolni, mert azért voltunk vagy 12-14 ember ott rajtam kívül, úgyhogy nekik is mindent köszönöm szépen. És akkor Havát látom, hogy belépett, úgyhogy őt is üdvözlöm. Szia, Hava! Köszönöm, hogy csatlakoztál ma este hozzánk, és te is hallgasd itt a Bitang Jó Rádióban, Tökszárt!

Igen, maskora régebben másfajta találkozókon én is voltam, ahol csak ilyen csetesek voltak. Itt van köztük körülbelül egy ember, aki most is hallgat, ő nem más, mint Brill. De igen, voltam több találkozón, és nagyon sok emberrel megismerkedtem szerencsére. És azért itt azért elmondom másoknak is ezt, ennek a meglétét, hogy ugye én valamikor szombaton korán reggel elindultam Eger mellől, elmentem Szegedre. Édesanyámat ott leraktam, utána ott voltam még egy kicsit, utána beszálltam a kocsiba, Szegedről felgurultam Pestre, jó éreztük magunkat, egy olyan 5 óráig szerintem ott voltam én is, de lehet, hogy kicsit hamarabb leléptem. Részleteket nem árulunk el, mert mindent nem szabad tudni, aztán viszont én még visszavezettem Szegedre, úgyhogy még estén nekem jött egy kis nyársalás is, úgyhogy én ettem ittam folyamatosan, de igaz, Pesten én csak ittam, azt is alkoholmentes volt.

Csak tök nem probléma, hogyha egy emberes, az pont az én helyem, úgyhogy pont beférek céges autóba, és jól tudok aludni, nem csak a simába, hogyha van sofőröm, ha bár nagyon régen volt sofőröm, de tényleg, mikor hazaértem, utána mentem ki Ausztriába, Salzburgba, és volt sofőröm, akkor azért sikerült egy kicsit aludnom.

És itt azt látom, maskura, nem maskura, bocsánat, Csámpásról írja, hogy ő nem tud most aludni. Szoktam mondani, hogy az ördög nem alszik, de ezt most majd nagyon halkan fogom megemlíteni. Úgyhogy aki teheti, az biztos, hogy pihenjen, de csak az adásom után.

És itt csatak valami hátret említett. Én nekem megmondom őszintén, egy nagy feketeség van, úgyhogy nem tudom, hogy mi történik, de lehet, hogy frissítek, talán történik valami.

Én megmondom nektek, az őszintét kérek tőletek segítséget, mert vagy én maradtam el, vagy valami történt itt, és megkérdezem, Travis, én megmondom őszintén, a te nevedre így nem emlékszek, nem tudlak hova tenni, úgyhogy segíts te, vagy a többiek segítsenek, hogy ki lenne ő, ki az, aki a név mögött van már. Megmondom őszintén, itt nagy hirtelen nekem nem ismerős.

Na és meg is lettem bolondítva, itt egy-egyszerre nézek több felé, és úgy látom egy rossz gombot nyomtam meg, úgyhogy már is elszállt nekünk itt a Bob Sinclairünk és a Word Hold On, úgyhogy nagyon sajnálom, jöhet a baki tábla, hogy itt szoktátok csinálni, mondani, így kell kezdeni az új műsort, hogy visszatérés után, így két hónap után, hogy bakizunk, de elnézést kérek, közben Brére figyeltem, és valami rossz gombot nyomtam, de semmi probléma, majd legközelebb, ez az én hibám. És akkor itt Hava kérdezi, hogy csatak hol van, merre bujkál. Szerintem őt is várják itt a Bitang Jó Rádió chat oldalán.

én csak közvetítem. Csatak azt írja, hogy üdv favának, ha már hiányol. Hát való félúton fussatok össze egy puszira.

És azt látom, hogy itt mindenki jól lett, jól lakott, te lette magát, Csatak is azt írja, hogy te lette magát egészségére. Én valamikor délután 3 és 4 óra között jutottam aláig, hogy sikerült ebédelnem. Nem mintha nem 10 órakor ébredtem volna fel, és utána reggeliztem. Úgyhogy nekem a mai napom az egy kicsit ilyen lazy, könnyű, easy, vagy ilyen lustálkodós reggel volt, de utána nagy nehezen elindult minden is.

És itt már megkaptuk csataktól, hogy a sült oldalas nagyon jó lett, én azért kérnék belőle, mert én nem hiszem el. És azt kérdezi Hava, hogy a hajom megvan-e még? Hát erről majd kicsit később beszélünk, de pár perc és visszatérek rá, de nem akarok senkit elszomorítani. És most van egy kis kiállásom itt a zenébe, úgyhogy gyorsan meg is ejtem a szót, ha már feltette kérdésbe. Ava sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem, nincs meg. Az idén nyáron eladtam a Bözsit. Nem kapott léket csatak, nem. Családban maradt, azt tudom mondani. Bátyámhoz került át, megvásárolta, mondjuk ezt így, szépen, szép nyelven, hogy megvásárolt, igen, az övé lett. Mivel tök szár csinált egy húzást, hogy vett egy másik hajót.

ezt mondani is akartam Csataknak, hogyha megy át a régi Szegedi hídon, ott közvetlen mellette, hogyha a régi városból megy az új város új Szeged felé, akkor baloldalt lenéz a második hajó a kikötőbe, az lesz az ott áll Bözsi, Erzsébet, vagy Böske, vagy kinek mi, de nekem már megszűnt a úgymond kapcsolatom vele.

És ő már itt, Sarah McLeod, és a He Doesn't Love You. Hava, ez egy olyan dolog, hogy én megmondom az őszintét, én már első körben is pont ilyet akartam volna venni, amit most vettem, de sajnos akkor nem volt megfelelő áron, elérhető áron. Jó a piacon, így egy másikat találtam, amit szerettem, tényleg nagyon, nagyon meg tényleg kipróbáltam. Jó volt benne lenni, csónakázni, hajókázni, horgászni, de aztán feljött itt az igazi nagy szerelem, amit igen szeretek, és azt sikerült megvásárolnom, úgyhogy hát ez egy kicsit egy fél méterrel, ez hosszabb, fél méterrel magasabb, meg szélesebb is, meg van benne pár száz kilóval több is szerencsére, úgyhogy elég nagy hajót vettem, majd mindjárt szedek elő fényképet is, de igen, Bözsi Erzsébet lecserélve, most már új van, még neve nincsen, de majd gondolkozom ezen is, hogy mi legyen. Még már mondták, már valaki azt mondta nekem, hogy második Erzsébetnek is megfelel, de még ezen elgondolkozom.

Hát köszi szépen. Azt mondja, csatok majd, én mutatok képet a hajódról, és hát egy nagyon-nagyon eléggé leharcolt hajót mutatott, de nem olyan rossz ez. Ezt köszönjétek csatoknak, ő úgy gondolja, hogy ilyen.

Hát ezért maskura nem kell elhinni, hogy ez lenne az új Ladik. Mindjárt előszerem, csak közben még egy zenét be is készítettem, és elő is szedtem a fényképet az újról. Hát nem kicsi, én csak azt tudom mondani, és csataknak ne higgyetek, ez csak az ő elképzelése.

És ő már nem más, mint Alex Guando, és a Destination Calibra, és nekem nem sikerült. Valamiért nem enged be mobilon, nem tudom, hogy mi történt, kiléptem a weblapról, és nem enged be.

Na és már is úgy látom, sikerült előszednem ezt a kicsike fényképecskét. Remélem, hogy látjátok a szépséget, ami nem tényleg kicsi.

És ahogy látom, Kalibrát szereti Jetski is. Igen, Maskura, sajnos az idei év az eléggé gyötrelmes és problémás volt, úgyhogy ez a hajó sajnos nem látott az idén vizet, de tengert már elméletileg igen. Már csak a magyar tenger hiányzik neki, vagy a Tisza-tó.

És köszönöm szépen. De csak ez már nem a csónak verzió, ez már hajónak hívják. Ez elméletileg lakóhajó lenne, úgyhogy ebbe két-három ember simán elalszik, de mindig csak egy nőt fogadok.

Hát, hava, azt mondja, jöjjek női névvel. Nekem egy nevem volt csak női réges régről, az még egy másik, a legelső nagy chat oldalról. Az meg nem volt más, mint az Ati egy K betűvel, úgyhogy az lett a vége, hogy Kati. De ide nem tudok jönni azzal.

És akkor Brilla Stier egy felnevetett. Ha esetleg még megnézed Csajszinak az oldalát, vagy az infóját, abban még benne van ez, hogy Ati helyett Kati, és akkor utána lett egy ilyen nevem, de hogyha nem, majd előszedem. És persze nem szeretném, hogyha összetévesztenének engem Katival vagy Katával, mert azért az egy kicsit másabb.

És közben én már az egeremet is elvesztettem itt a Rekordboxba, de anélkül szerintem a műsor működni fog, de nem merek hozzányúlni, mert akkor itt szerintem valami összeakad nekem, úgyhogy ezt nem erőltetjük, és halljuk, hallgassuk tovább ezt itt a Blue Dada Deep Rapport, úgyhogy mindenki kék ma este. Hát zen, én csak azt mondom, lássuk azt a képet.

És ő már itt a Lost Frequencies, és az Are You With Me? Szóval akkor ki van velem? Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Én itt azért megkérdezném, Hava, hogy ez most melyik a tiéd, a jobb vagy a bal? És igen, csámpáshoz. Igen, a lányodra gondoltam én is. Ja, nem, én nem szóltam semmit.

Dön döttü. Mexican sky. Drink some margaritas, watch me.

és csatok meg is jegyezte, hogy cici még nem is volt, hát pedig én is meg akartam jegyezni, hogy ilyen képek jöhetnek a hölgyektől, de nem csak a 18, jó, 28 éves, és...

És én meg annyira belemerültem itt a nézelődésbe, hogy le is maradtam a számok összekeverésével. De a végén azért szépen kihúztuk.

És akit már hallunk, ő nem más, mint Jemen Spoon featuring Plafka, és a Ride in the Night 2013-ból.

És itt már csata kell is lát bennünket hiányos öltözékű hölgyekkel. És üdvözlöm szürke kis Egeret, és köszönöm szépen, hogy csatlakoztál itt is hozzánk. Amúgy én csatlakoztam hozzád, de örülök, hogy itt vagy és hallgatsz engem.

És ahogy az órára így ránézek, nálam már 19 óra 17 perc, szóval 20 óra 17 perc, ami nálatok van. Én észre sem vettem ezt a bő 1 és 1 negyed órát, hogy már eltelt a műsorból. Még legalább 45 perc van hátra, de lehet, hogy lesz egy kis extra is.

Csak megjegyezném, az én telefonom helyett nem veszel egy másikat?

Nem tudom én valamiről lemaradtam itt, de hát itt úgy látom, nagy fenekelések vannak, azért szürke kisegér. Valakit elfenekel, remélem, hogy nem én leszek az, én jól tudok szaladni.

És úgy látom, hogy csak írja, hogy fog venni az édesanyjának egy mobiltelefont. Elég válogatós édesanyád van, tegyük hozzá. Most kapni fog egy másik nagyobb telefont. Ezeken úgy látom azért nagyobbak a számok, úgyhogy lehet, hogy jobban fogja látni. Vagy csak egy kicsit újabb telefont akar, olyan, mint egy kisgyerek. Mindig új, de hát majd kiderül. Nekem a telefonjaim általában nagyon sokáig használódnak, szóval van olyan telefonom, most is használom, ami szerintem 6 éve van nálam forgalomba, és még mindig bírja, de hamarosan megkapja a cserét.

0: És akit itt hallunk, ő nem más, mint a 666, és az Alarma. Én nekem erről az volt az emlékem, hogy mikor még voltak a szórakozó helyeken ilyen, én megmondom, Tekke klubba jártam akkoriban, és volt ilyen zenegép, abból harcsongott mindig ez a zene. Volt vagy kétszer, hogy betettem, úgyhogy mindenkinek jó élvezetet hozzá.
1: Tánc. La bomba!

azt azért megjegyzem én is, csatok. Nekem is Alcatel OneTouch Club volt az első telefonom, de az még itt a 2000-es évek elején. Lehet, hogy 99 volt, de inkább 2000.

Ezt a számot a hölgyeknek küldeném, érzem más, mint Scooter és a Shake Dad. Lássuk is a lányok, hogy rázzák azt a bizonyos dolgot.

És úgy látom, itt a férfiak, ők táncolnak el. Igen, hölgyek, egy kicsit elmaradtak a mástével. Hát ebből lesz egy kis enyebenye.

Hát úgy látom, már maskura fel is ébred, biztos, hogy Joe papa küldte, hogy kicsit táncoljál te is. De nagyon jól tette.

Nem azt látom, hogy hava is csak úgy eltűnt ukfokmuk, a táncos lábú hölgyünk, úgyhogy ebből is lesz valami. Letolás.

Én is közben arra jöttem rá, hogy sikerült kikapcsolnom itt a mikrofon mozgatásánál a mikrofonomat, úgyhogy beszéltem vagy kettőt üresbe, úgyhogy amit hallunk, ő nem más, mint a Sound of Us és a Walking.

És itt már, hogy nézem nálam, 7 óra 50 perc van, nálatok 8 óra 50 perc van, 2026, szeptember 19-ét írunk, és akit hallunk még mindig, Szes, még szerintem 10 perc van az adásomból, azért néhány számot rá fogok húzni a mai nap során, de aztán el fogok tőletek búcsúzni, és elteszem magam holnapra.

0: És ő már itt, Future Breezy, és a Why Don't You Dance With Me? Szóval az a kérdés, hogy miért nem táncolsz velem? Pedig erre én csak egyet tudok mondani.
1: Ilyen tánc... Döntött. Tánc...

0: És ő már rep. Bocsánat, szóval ő már nem más, mint Gitta, és a TikTok. Szóval itt jár az óra, TikTok. Hamarosan az én műsoridőmnek is vége, TikTok.
1: Így van.

Hát úgy látom, Rozi, csak elévesztette dolgokat, és köszönöm szépen, Neferti, hogy itt voltál, Nefertiti, hogy itt voltál és hallgattál engem. Köszönöm szépen, és remélem egy hét múlva találkozunk.

És köszönöm szépen, Csatak, hogy itt voltál és hallgattál, úgy látom volt most gyorsan egy szakadásom, de remélem, hogy nem vészes, úgyhogy remélem itt vagyok és hallható vagyok, és köszönöm, Csatak, még egyszer, egy hét múlva remélem, hogy ismét találkozunk itt.

És ahogy a stílusból is halljátok, ez egy francia tangó lesz valószínűleg. Ingridtől az In Tango, ami hallható, és mindenki tangóra fel.

még kettő darab számot készítettem beír a játszóba, és utána jön a megszokott búcsúzeném, és elköszönök tőletek körülbelül egy hétre.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas.

És ha valaki még ezt nem ismerte volna fel, ő nem más, mint Gigi D'Agostino, szóval Gigi D'Agostino és The Riddle a szám címe, és már a nyelvem összeakad az adás végére.

És úgy látom, hogy Nefertitit sikerült még erre a két számra itt tartani, mert ezentúl még egy szám lesz, és utána elbúcsúzom tőletek, de ez a kicsi öröm is öröm, nekem legalábbis, és utána remélem ő is jobban fog aludni.

És neked, Maskura 67, köszönöm szépen, hogy itt voltál és kitartottál, majdnem a végéig, de jó éjszakát kívánok, és egy hét múlva remélem, hogy veled is találkozunk, és természetesen Joe papát is üdvözlöm. Jó hét nektek, sziasztok!

És akkor Nefertiti, tényleg köszönjük szépen, hogy itt voltál, és Szürke kisegértől megkaptuk itt a 007-es ügynöknek a képét, hogy ő is a Bitang Jó Rádiót hallgatja.

És ő már nem más, mint a Balanza Banzáj, és a valami véget ért, nem más, mint Tökszárnak az adásaért véget, így szombaton este a Bitang Jó Rádióban.

és akkor itt szeretném megköszönni minden kedves hallgatónak, akik itt voltak és hallgattak ma este engem. Itt a hosszú-hosszú visszatérés után köszönöm szépen nektek, hamarosan mindenkit személyesen köszönteni is fogok.

És akkor kezdjük el itt a népsor olvasást itt a Bitang Jó Rádió oldalán, akiket látok, ő nem más, mint Bobby és R2D2, Bubu 81, Csámpás Rozi, Dutyi Dili, Pista 67, Szürke Kisegér és Zen. Akit még látok itt a Dumcsi oldalán, Csataknál, ő nem más, mint Brill Csatak, Erikson, akiket hallottam, és még vannak, vagyis akiket látok, és még vannak sokan-sokan szerintem külsős hallgatóként, úgyhogy köszönöm nekik azt a mai estét, Zorka is visszatért közben, és köszönöm, hogy itt voltatok, és hallgattatok engem ma este is. Lassan. És szeretném azt is megköszönni, ugye, mivel hogy én mielőtt felfüggesztettem itt a műsort, azért sajnos egy tragédia történt édesapámmal, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a sok-sok üzenetet, úgyhogy az ő nevében is köszönöm, és ezt az adást neki ajánlom fel.

Hopp, megint elfelejtettem a mikrofont visszahúzni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok és hallgattatok. Tök szárt hallottátok itt a Bitang Jó Rádióban. Sziasztok, jó étvágyat!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillány. Kőkeményen, Xillel.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. XIL.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.